Bézarjah, bevzarjah, ezt habjas, ilyettes bél habjas, ilyen habjas. Dabjál húcsú